0: létrehoztunk. Fontos fejlemény, hogy ezen túl humanitárius segítségnyújtási műveletekben is részt lehet majd venni. Ez lehet az első lépése egy igazi globális önkéntes közösség létrehozásának. És mit jelent mindez a te számodra? Ha elmúltál 18 éves, de még nem vagy több 30-nál, több mint 60 ország és régió projektjeiben való részvételre pályázhatsz. A projektek között ország, téma és kezdési dátum szerint is válogathatsz. Az Európai Ifjúsági Portálon mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet. Ha nem tudod, merre indulj, egy kvíz segítségével kideríthetett, mi felelne meg igazán az érdeklődésednek. Az Európai Szolidaritási Testület háromféle részvételi lehetőséget kínál. Lehetsz önkéntes, de szolidaritási projektekben és újabban humanitárius segítségnyújtásban is részt vehetsz. Az utóbbi esetében a felső korhatár magasabb, 35 év. A választható projektek mellett mindig megtalálod a munka és az elvégzéséhez szükséges készségek pontos leírását, a kezdődátumot, az időtartamot, a jelentkezési határidőt és a részvételi feltételeket. A jelentkezéshez két dokumentumot kell csatolnod. Az önéletrajzodat, amiben tanulmányaid és szakmai tapasztalataid mellett jó, ha feltünteted a hobbijaidat és az addigi csapatmunkáidat is, és egy motivációs levelet, amiben kifejted, miért fontos neked az adott projekt. Elena Degán, az Európai Szolidaritási Testület programkoordinátora az iskola rendszeren kívüli tanulás fontosságáról a következőket mondta.
1: A legfontosabb a motivációs levél. Mivel önkéntességről van szó, nincs szükség kiterjedt munkatapasztalatra. Inkább az számít, mennyire vagy motivált európai léptékű feladatok elvégzéséhez. A hobbik, a korábbi csapatmunkák és az egyéni érdeklődés sokszor nagyobb súllyal esik latba, mint a munkahelyi tapasztalatok.
0: Ha rákerültél az előválogatott jelöltek listájára, a testület felveszi veled a kapcsolatot. Behívnak személyes interjúra, ahol elmondják a projekt valamennyi részletét, a munkafeltételeket, a szükséges iratokat, az utazási költségek térítési feltételeit, az esetleges vízumkövetelményeket, sőt a szállásod helyét is. Ha minden stimmel és úgy döntesz, hogy belevágsz, hivatalosan is kezdetét veszi a kaland, melynek során mindvégig a segítségedre lesz az önkéntesek és az őket támogató szervezetek védőhálója. De pontosan kik is ők és miben segítenek? Először is saját országot küldő szervezete. Ők hagyják jóvá a projektet és készítenek fel a munkára, például célirányos képzésekkel. Azután a fogadó szervezet, amely a szállásról és az étkezésről gondoskodik, valamint utazási támogatást, illetve a személyes kiadásokhoz egy kis összegű hozzájárulást ad. Egy helyi mentor, aki segít eligazodni a számodra ismeretlen kultúrában és megbirkózni a mindennapi nehézségekkel, végül pedig a helyi nemzeti iroda, amely felügyeli és ellenőrzi, hogy minden az Európai Szolidaritási Testület előírásainak megfelelően történik-e. Láthatod, hogy nem hagynak magadra. Dolgozni általában heti 30-38 órát kell. Az Európai Szolidaritási Testület viszont nem csak a munkáról, hanem tapasztalat és élményszerzésről is szól. A testület projektjeiben való részvétellel fejest ugorhatsz a helyi kultúrába. Olyan érzés, mintha egyszerre hordoznád az ottani és az uniós értékeket. Az sem gond, ha nem beszéled elég jól a helyi nyelvet. A testület az EU összes hivatalos nyelvén kínál online nyelvi támogatást és ingyenes tanfolyamokat. Hogy könnyebben megtaláld a helyed az új környezetedben, és a lehető legtöbbet ki tud hozni az ott tartózkodásodból, a program két kritikus szakaszában, azaz érkezéskor és a félidős értékelésnél sem engedik el a kezed. Érkezésed után képzésen veszel részt, ahol megismerkedhetsz más önkéntesekkel, támogató kapcsolatokat építhetsz, és hasznos tippeket kaphatsz a beilleszkedéshez. A félidős értékelés pedig arra ad lehetőséget, hogy átgondold az addigi tevékenységeidet, beszámolj a tapasztalataidról, és megtervezd a továbbiakat. Mindez azért van, hogy minden segítséged meglegyen a személyes és szakmai fejlődésedhez. Az önkéntesek közül többek életében új távlatokat nyitott az Európai Szolidaritási Testület.

0: Egyikük Adrián Cobo, aki a testületben szerzett tapasztalatainak köszönhetően gyakornoki állást kapott az Európai Parlamentben.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Az önkéntességben az a nagyszerű, hogy nem kell, hogy mindenkit ugyanaz a szándék vezérelje. Van, aki egy későbbi projektre akar ezzel felkészülni, vannak doktori ösztöndíjasok, és vannak, akik pusztán a változatosság kedvéért egy évre megszakítják tanulmányaikat. Az Európai Szolidaritási Testületben az a jó, hogy lehetőséget és eszközöket ad az önmegvalósításhoz és a kiteljesedéshez, bármi legyen is a pálya vagy az életcél. És ami a legfontosabb, bármilyen utat választasz is utána, mindent megkapsz a folytatáshoz. Információkat, társakat, kontaktokat, mindent. Akárhogy is, jó lehetőség arra, hogy új millióket és helyeket ismerjen meg az ember, bővítse kapcsolatrendszerét, szélesítse látókörét. Szerintem ez a legfontosabb.
1: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán egy újabb sor az önéletrajzodban. A Horvátországban önkéntesként dolgozó Carmen Sanz számára például igazi fejlődési lehetőség volt.
2: Mindenek előtt rengeteget tanultam saját magamról. Nem csak szakmailag voltak nagy felismeréseim. Arra is rájöttem, mit szeretek igazán csinálni. Azelőtt például rettegtem, ha mások előtt kellett beszélnem. Most meg már imádom. Teljesen elmúlt a lámpalázam. Márpedig, ha képes voltam horvát tizenéveseknek spanyolt tanítani, akkor semmi sem állíthat meg az életben. Alapvetően rengeteget fejlődött a személyiségem, és sokat nőtt az önbizalmam. Úgy gondolom, tényleg az ember javára válik, ha kilép a komfortzónájából, és egy másik országban valami újat próbál ki. País distinto al tuyo es totalmente
0: necesario. Az Európai Szolidaritási Testület tehát nem csak projektmunka és politika. Leginkább rólad szól, a te utadról, a te fejlődésedről, a te európai mi voltodról. Ha érdekelnek a részletek, látogass el az Európai Szolidaritási Testület honlapjára, és vágj bele a nagy kalandba. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada, mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
14: Che attività fate per i ragazzi?
13: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
7: 62-3.
10: 6-0-20 che?
16: 60-23.
10: 6-0-23.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ancora voi. 6023.
1: Az Európai Uniós jogszabályoknak számos típusa létezik. Vannak köztük jogilag kötelező és nem kötelező erejűek, valamennyi tagállamra vagy csak néhányra vonatkozók. Ebben az adásunkban az uniós jogszabályok egy sajátos típusával, az irányelvekkel foglalkozunk.
2: Az irányelveket az uniós intézmények fogadják el, a bennük foglalt elvárásokat az uniós tagállamoknak címezik. A rendeletekkel és a határozatokkal ellentétben nem olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket közvetlenül kell alkalmazniuk a tagállamoknak, csupán a kötelezően megvalósítandó közös célokat rögzítik. Ezzel az unió egészében összehangolják a szabályozást. A tagállamok saját hatáskörben maguk döntik

0: kell, hogy a kitűzött célokat azután milyen formában és eszközökkel érik el.
1: Az irányelvek az úgynevezett másodlagos joganyag részét képezik. A másodlagos joganyag azoknak a jogi aktusoknak az összessége, amelyeket az uniós alapszerződések, azaz az elsődleges jog alapján fogad el az Európai Unió. Az uniós alapszerződésekkel sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben.
0: De térjünk vissza az irányelvekhez, és nézzünk meg egy konkrét példát, az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelvet. Az Unió csökkenteni kívánja a műanyag hulladék mennyiségét és a műanyag szennyezést, ezért ezzel az irányelvvel kívánja mérsékelni az egyszer használatos műanyag termékek környezeti hatását. Ehhez az uniós országoknak el kell érniük, hogy területükön alig vagy egyáltalán ne forgalmazzanak és használjanak olyan eldobható termékeket, például műanyag tányérokat, szívószálakat és poharakat, amelyek más környezetbarát termékekkel helyettesíthetők.
1: A 2019. júniusában kihirdetett irányelv 2021. júliusa óta van hatályban, de a cél megvalósítása időbe telt. Először is az irányelv tartalmát át kellett emelni a nemzeti jogba. Aztán a vállalkozásoknak időt kellett hagyni arra, hogy kifuttassák az ilyen termékekből meglévő készleteiket, és fenntartható alternatívákra álljanak át. Végül pedig nekünk, polgároknak kellett változtatnunk fogyasztói szokásainkon. Ám mindez nem volt hiába. Manapság már alig látni például műanyag szívószálat, mert nagyrészt üvegből vagy papírból készülnek.
0: Egy irányelv születése több szakaszból áll. Először is az Európai Bizottság javaslatot készít és terjeszt elő, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megvizsgál és adott esetben módosít. Az Európai Parlament tehát az irányelveknek mind a kidolgozásában, mind az elfogadásában részt vesz. Utolsó lépésként az irányelvet az uniós tagállamok beemelik saját nemzeti jogukba. Ez utóbbi folyamatot nevezzük átültetésnek. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
1: A tagállamok nemzeti hatóságai határozzák meg, hogy az irányelvet milyen módon és eszközökkel ültetik át az ország jogrendjébe. Ezt általában az irányelv elfogadásától számított 2 éven belül kell megtenniük, de az időkeret szükség esetén meghosszabbítható, ha az uniós piacnak és a tagállamoknak több időre lenne szükségük az új szabályok bevezetéséhez.
0: Egy irányelv hatásossága attól függ, hogy a teljesítéséhez hozott nemzeti intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a benne foglalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság feladata, hogy ezt ellenőrizze, ezért a nemzeti hatóságoktól rendre bekéri az általuk elfogadott intézkedések szövegét.
1: Az irányelvek általában minimum követelményeket határoznak meg, de a tagállamok megállapíthatnak ezeknél szigorúbb normákat is. Sőt, előfordul, hogy egy ország jogrendje már eleve szigorúbb követelményeket ír elő egy adott területen. Egy dolgot viszont nem tehetnek meg a tagországok. Azt, hogy az irányelvben foglaltaknál megengedőbb szabályokat állapítanak meg, hiszen ez esetben a területükön nem valósulnának meg az irányelv célkitűzései. Ha egy tagállam egy irányelvet nem, vagy nem megfelelően ültet át, a bizottságnak jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani ellene. Amennyiben a tagállam ennek ellenére sem pótolja mulasztását, a bizottság az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjesztheti. Bizonyos esetekben a bizottság kérheti a bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciókat az érintett tagállam ellen.
0: A büntetés összegének a mulasztással arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Tehát elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamnak érdekében álljon eleget tenni a követelésnek, azaz magasabbnak kell lennie annál az összegnél, amelyet a tagállam az irányelv be nem tartásával nyer, és elég magasnak ahhoz is, hogy a tagállamnak ne álljon érdekében egy újabb mulasztás. A büntetés mértékének megállapításakor az adott ország fizetőképességét is figyelembe veszik. Senkinek sem érdeke ugyanis, hogy egy tagállam pénzügyileg emiatt komoly bajba kerüljön. Épp ellenkezőleg, a kötelezettségszegési eljárás fő célja az, hogy az uniós jog az összes tagállamban egyaránt érvényesüljön, hiszen végső soron ez szolgálja az emberek érdekét.

0: ancora voi. 6023.
1: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zauzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja, genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalu razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zauzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije Združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije Združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid Več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost s njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje Mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Klaus mit gemenig fehlte hernentisch, ejenter se verschel. A kadahoyli en nervischtenet lehesan. Nu nor nach feder le tirhe e an tu fe gadis breilis nid lehe san. Is ega bwinta san a vien rool ag cwyt frahunis an eanta siorpeg. Si an cwyt frahunis udaras brahunach an eantis. Agus cad ienan si? Cintian si gymwintar an chiel chéna as dli an eantis agus gyrta ar Weimar an tli chéna in ngach bawstad e. Cilian si sin galenin gach tir, instituid agus coolucht na rialach a chéna. Agus go gosnítar do cheartta mai heránach den Aontas. Tá cean cheharú an údaráis frahúnig sa a Luxembourg agus tá rá fríomh chuidán. Ar an géaddal sias an chuid frahúnis féin, a chinéhíon nuair nach bhfuil na cuairtna náisiúnta cinnte chun is cíl a bhaint as glí an Aontas. Is féad le rud ar a dúctar réamh rialua iarraidh. Déanann si abhrenú a chinéomharthe áirithe do chuid an Aontas le féachaint ar cheartaí do chur an neamhnaí, agus éistin si le hachóirc ar fuinti dlí ón gúid generálta. Agus ar an daradal sias an chúid generálta, a dhéilán den chuid is mól a cásna a thug an daoine aonair chuidachtaí nó agriochtaí, go háirithe agus iad a chur gaoine cinntí a dhéanann institúidí an Aontas. Tá breithh bháin ó gach bailstad den aontas ag an gcuairt freihúnais a dtug an ócáidí generálta tacaíochtáibh. Chuirn siad san tuairmíd le huaile neamhspleacha ar fáil chun cabhrú le rialaithe. Is éisteachtaí poiblí iad na héisteachtaí cuairte agus bíana teangaireacht ar fáil in ngach ceann de cheirehanga ifigóile fithe den aontas. Bé Massimo Pilotti breithe bhdálach an chéad uachtrán ar chuairt freihúnais an chófa balóirp ag do grúil agus cuach. In the head of the ride, in Educagado, Hershey spread the court in oil my Sahalanis.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
3: Nella hol viene wine brahun in the court. A leru gul and venina garna bostite on the tiltoka. Shishin lara it feni yeru gahomlan elas and fubble.
4: Al bene della comunità.
3: Marshin, Kainside Kostner dug on court for Hunas realuarha. Denimation heshta vishishis. É an gédal sias réitíon an chuirt díospáidid le huaile nó háiríonn tíortha dlí an aontais. Mar thompla nó nach gur an bailstad troid a chuid an aontais a bhfeidhm i gceart. Ar an dáradal sias dena sí idirháil nuair iarann cuairt na náisiúnta cabhair. Mar bhfuil cuairtin sa na dáil nó sa falling cinnte mar thompla feadh cén chiall is ceart a bhaint as rial do chuid an aontais, bíonn sí an ansoléirú a iarraidh ar an gcuairt freithúnais. Agus ar an dríodal sias nuair thugta dúlán in sa dúdaí an aontais. Curagas can lachan an Parliament nó an Comisiún rialachán agus go measan duine go sáiríonn sé ceart a bunúsacha. Má an tíon an chuirt leo is féad le cinna dhéanamh an dlí a chur a neamhnaí. Agus cad é ceandas na rialaithe is cailúir le thug an chuirt. I bhithe sa seachtúg dógar sí nach ardán digital gháin a bhí an Uber ach gur cuideachta úmpare, rud a d'athraigh an tlí an enta rial aile ar in san Áirip. Cén teannachar atá aga sogail ar ortsa? Is cuma más ag cineachfad ag an éilíne atáir nó ag obarth ar leair nó mata imníart fé phríomhhaidechas sonraí bíon teannachar ag dlitha an aontais ar a héal. Agus cintíon an chuid freithúnais go gortar a bhaim go cofarmiad. Socraíonn rialaithe na cuairte fasaig. Múnlíonn siad bártas tochaíoch an aontais ó thaobh san cheisne ó an Imirce, gníomhúir san na héráide, ceart a toiltóirí agus go leor eile. Mar sin, an chéad ó eile a chlosaid tú fé cinna mór an aontas nó fé chonspáid dlí a bhain le ceart a digitacha, bí a chis agat go bhfuil cuairt freithúnais an aontas Eorpaig ag obair sa chúlra chun an smachtreachta a chosaint ar fud an aontas Eorpaig. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Eorpa a chur an podcréil a sá de láthair.
5: Tamra Grewak and Ngak Remshid and Tohi Salah Tanyun. Is Kaj Larnak din Ursa Sir Hiriid, agus bin Rol Kianarakta Aku, a non and grow, agus na Palichiakta. Ak fumasphere gul bori tagha fui Rol Naman, agus gul shid Grewak a galor Remshi, a win gohamlan lefer revisha, ta galor le Janu Fos, hun fear kuanan a sinchkana a win shamach. Iganam kirna, ta fibana awal foregan, kepu, agusidur yalu, a ganya naman, fos lefekal, and Ngak Morgak Sohi. Tatu geistach le i Guardian Caidean, reachtaíocht níos fearr. Sa fádcrúile seo, pleithimid na nithe a dhéanann an tiontas chun borí a chur faoin chuanana sinscoine san Áirip agus an sochaí níos cothrama a chruthú. Tan tiontas Eorpach i cúrach le fada chun fios a chur ar shaol na mban chun cothromaíocht inscoine níos fearr a bhaint amach an ngach réimsead an tothaí agus chun Eorp níos cothrama a chruthú de chach de bhrí sin. Aithníonn sé gur chuneal ríthábhachtach é an chuanna na sinscoine chun geilleagar Eorpach nualach, amaíoch agus rathúil a bhaint amach. Tugann an tiontas chun suntais gur mó atá a gceist leis an chuanna na sinscoine na borí a chur faoi fuist agus targéalacht. Is ceart bunasach é de chach. Cuireann sé fios ar ar gaileach síl agus cothaíonn sé córas céanlachathe níos cobhsaí agus níos ahlaimní. Ar lá ar náisiúnta an pharlaminsaithis, bhíthe fithe cúig, a bhí díoraithe ar théama an chuananna sinscoine, déile uachtarán pharlaminis na Eorpa Roberta Metsola, go n-obrúd parlamentsí ar fud an dóin le chéile chun sochaí níos córa a bhaint amach.
6: Only together can we tackle the inequality.
5: Mar an abrimuid le chéile ní féidir an golang leic leis an deonanais a taigh chur bac ar bhrá gach lá in ar sochaí. Sanach Ibra, Sawala, agus fiú in ar barlamentsí. Tá anca Ibra le Johnny Fos, tam cinsir gur féidirlin don níos fearr agus níos cothrama a anan de chach a chruthú, trí coibri agus plé idir farlamentseach nártithe.
6: More equal world, that works for everyone.
5: Tá a dúthracht a leith an chuanana sinscoine ina cuid grú farlamentsí léirithe ag parlament na Eorpa féin. Ní amháin go raibh toghaidh an tuachtarán metsála mar cheannaire na parlaiminte don dar a thuar tá ciste seán mhonaithe ag an parlaiminte a dhíríonn ar cheartain amháin agus ar an chónaí na sinscne. Ina cheannta sin chuir an parlaiminte tús le seachtain orpach bhliantúil am chónaí na sinscne in fiche fiche. Le linn na seachtain sin feicin ciste ar an bhain sé bhíon i cúrsaí inscne leis na ceisteanna a mbíonn orthu golan leclá. Tá parlaiminte na hHorpa ag gcónaí a gcéiliúid líthe faoi chónaí na sinscne agus d'iarr sí ar an chomisisin orpach an reachtaíocht áirithe a orbairt. Anois feicimis ar na bárta atá an ngeanú ag an aontas chun deirí a chur le neonanais idir fir agus mrá ina bhfáilstáit. Dúirbeáin Comisión Orpach Stratais Cumsaitheach am chónaí na sinscne do na blianta fiche fiche go fiche fiche cúig. Ina cheannta sin, ghlac sé trúchláir do cheartain na mban ar an 7ú lá de mhí márta fiche fiche cúig, an lá roimh lá idirnáisiúnta na mban. Leis an trúchláir, leictear síos an bealach don tréimhse tar éis fiche fiche cúig, léirítear an dul an cinne tá Janta Hanna agus leictear béim a réimsí ar gá éirí osú fós. Cionda na réimsí sin ná an áit sibre, a bhfuil feiban na móra fós inse, a bhfuil an bhar na pá idir na hinscne. Fiú a gas ina bhfuil an post cearna ag bán le fearr nó post ar an lua cearna, is mó seans go dilthaí an bhean níos lú airgid as an obair chuanan sin. Trí straitis am chuanan na sinscne an aontais, leictear síos rialaithe faoi fre dhéacacht pá le na gcuirtear de cheangal ar óstairí reachtain ar eolas áirithe a thuairt de bhostaithe, a bhfuil eolas faoi na mban na bhfuil fá. Bigadí tús fhí an bheithimh fiche fiche sé ag na bástáit chun slí náisiúnta a dhéanú de na rialaithe nua. Ach níhí an reachtain ar tuairstal cearna le fir a sabair chuanan an taon mhaice tá fagad a bhrá san áit sibre. Bíonn sí níos deacra ar bhrá chomh maith ardaithe céime agus puist thinsreacha le freagrachtaí bainistíochta a fháil. Is é sin an fá a gur tugaí isteach slí le straitis am chuanan na sinscne an aontais fósta a bhainean le cothromaíocht inscne ar Ward Stúrthóirí ag gcoideachtaí móra atá liostaithe ar an Stockwallerton. Tuairthaí sé sin fíor dhéis de bhrá cailithe na puist d'sáirge a fháil ag gcoideachtaí liostaithe a bhfuil níos mó na 200 a fóstaí iontu. Faoin slí, chuirtear de cheangal ar óstairí d'fhéadfaí fungéid ina puist mar stúrthóirí neamhnaithe na líonú leis an inscne faoi gan an diacht mar aon le trothe trí fungéid a gach post stúrthóire. Bigadí lár na bliana fiche fiche sé acu chuna sin a bhaint amach. Chun an bealach a réiteach níos mó fós de bhrá sa bhargaí saothair agus chuna é a dhéanú níos éasca ar thuismitheoirí a saol teaghlaí a nascú lin an arm mhaithe, tugtar ceart a bhainean le cothromaíocht ibre is saol de thuismitheoirí agus cuaramóirí sa straitis am chónaí na sinscne. Is gré ríthábhachtach den straitis sin iad oideachas agus cuaram lú óige ionas gur féidir le tuismitheoirí a buiste dhéanú níos comhairní lena ról mar mheathraithe agus athraithe. A measc na rudaí suntasacha eile a bunaí amach go dtí seo agus a gcuirtear lá sa straitis, tá tuairte isteach an cheart chun deith lá saora athartheachta agus ceirbhí saora tuismitheoirí i ngach bailstáit. Trí na rialaithe sin, cinntítear nach nearmatar ról na nathraithe ó thaobh cuaram a thuairt do leanaí agus scoil an deis ag meathraithe cothromaíocht a bhaint amach idir a buist agus leanaí a thógáil. Marnaíonn na golan leic le ceis na gheart saothair chuanan de bhrá agus fir, tá taontas i golan leic le feiban an óraigan inscne bhunaithe chomáid. Tá sé diamáilte faoi neolaint ar óraigan de cinealar bí, bíú stalcaireacht, céipú gréis, éiganú, míosaid isagúil agus hícáilíoch nó pásaí agus steirilú éigeantach a gceist. De bhrí sin, tugaí isteach rialaithe chun fóraigan de leithid a choréalú, lena gcuirtear de cheangal ar na bailstáit os páirtí a chosaint agus reachtain na thuairtdóibh ar an ceartas agus tacú le struchtúr Abhail Charman anad éigeandála am éiganú agus línse cairach. Tá taontas imithe isteach ag an bhinsin chomhairle na hHorpa chun fóraigan in aghaidh na mban agus fóraigan teaghlaí a chosc agus a chóraach freisin. Faoin convention, cuirtear de cheangal ar an aontas, dlíthe, bártais agus seirbhísí tacaíochta a orbairt, a bhfuil tú mar aim lá fóraigan in aghaidh na mban a chosc agus scoileann leic leis. Go hachomhar, léiríonn na bárta seo go léir go bhfuil an taontas ar an mhuithir ceart chun árap atá chuanan ó thaobh inscne a bhaint amach. Fíme tá buthar fada fós roin ó thaobh na bar na pá idir na hinscne ran fáirteacht sa bhargaí saothair agus scoileann leic le fóraigan inscne bhunaithe. Sé Europarl Radio, Radio Gresáin Parlaiminte na hHorpa a chur an podcraolaí seo ar a láthair.
7: Október elején az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások után készült első Euróbarométer felmérés eredményeit. A legfőbb megállapítás az volt, hogy az európai polgárokat, akár elmentek szavazni, akár nem, leginkább a megélhetés és a gazdasági helyzet nyugtalanítja. Európa és én sorozatunknak ebben az epizódjában ennek a közvéleménykutatásnak a főbb következtetéseit vesszük sorra, külön kitérve a magyarországi adatokra.
8: Vajon mi miatt érezték úgy az európaiak, hogy el kell menniük szavazni? A megkérdezettek több mint 40%-a a romló gazdasági helyzet, illetve az árak és a megélhetési költségek megugrása miatt járult az urnákhoz. Egyharmadukat ugyanígy aggasztja a nemzetközi helyzet, illetve a demokrácia és a jogállamiság állapota. A sorban a bevándorlás, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, valamint az Európai Unió biztonsága és védelme következett.
7: A válaszadók kétharmada ugyanakkor optimistán látja az unió jövőjét. A korábbi évekhez hasonlóan kedvező volt az uniós tagság megítélése. 10-ből 7 nyilatkoztak úgy, hogy az hazájuk javára vált. 4 fő okot jelöltek meg ennek alátámasztására. Legelőször is szorosabb lett az együttműködés a tagországok között. Másodszor az Európai Unió segít megőrizni a békét és fenntartani a biztonságot a térségben. Harmadszor a tagságnak jótékony hatása van a gazdasági növekedésre, végül pedig új munkalehetőségeket teremt.
8: Az európai parlamentáris demokráciába vetett bizalom továbbra is különösen erős. Soha ennyien nem voltak ilyen pozitív véleménnyel az Európai Parlamentről. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott kedvezően az intézmény szerepéről. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy az európai választásokon való részvétel sokak számára ma már a demokrácia természetes velejárója. A választópolgárok csaknem felének a szokásává vált, 40%-uk pedig állampolgári kötelességének tekinti.
7: És vajon mi a helyzet Magyarországon? Az Európai Unió támogatottsága itt az uniós átlagot is meghaladja. A magyar válaszadók 74%-a gondolja úgy, hogy az ország nyert a tagsággal. A legfőbb megoldandó problémának az emelkedő árakat és a megélhetési költségek növekedését tartják. Ezt követi a romló gazdasági és nemzetközi helyzet, majd az egészségügyi ellátás és az életszínvonal alakulása.
8: A felmérést az Európai Parlament megbízásából a Verján ügynökség végezte 2024. júniusa és júliusa között. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 000 vettek benne részt.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
3: Even an la dag the view will millenegad noch koig rav forsi serbia khon majnia fechanason general vacum ladic balis febenitsa in urhun bosnia counter vi fog her my limister savalte in nosho nenta in salente ni ixin don variagnes mona 8 mil muslim of kokorso firogs boch leden khodis mo agus kurgen aloigna eid in san agwansa the star agus firiki Fech mé a cheandas na himachtaí is tregóidí sa daralaad an fihuhíis, cineíú srebanitsa. Tuair méid légus ar chohéach san chogigin san Iirjug Slav, agus ar na himachtaí a hálinn srebanitsa, agus fech mé ar an tlí in ar aithníag an tanhiníamh san ar fud na crinne, agus ar an tlí in a gwaoinítar air.